0: 10.
1: Tari me alei, malu luka e luas fulu.
0: Ole ata, ole tale ye mas.
1: Luka e luas fulu.
0: Ia, sa, ole, malo, faftai la, tale ye tat.
1: Faftai le maru sa, ole, tali.
0: Ole, ole, ole, ole, tini, le tuo Jacopo.
1: Le tuo Jacopo, fe mo ile tuo Jacopo.
0: Genesis. Okay.
1: Sí.
0: Okay,